velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Panorádió, a te hangod.
7: Éjjel, nappal, 91,5.
8: Az

0: paraszt, aki annyira tele van, hogy soha sem fogy el a lóvé. Mi mutogatnak ide oda, nem én vagyok, ők azok jövőre bírenek, van a pontan röblém. Én sose voltam hős, sose leszek én, de tudom is veletem, és gyomom még az időm.
1: Mert a pláda bőrkabiba eltemetnék, de a gondolathoz

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Shh.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
7: A takarékos melegségért.
8: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: Nyolc óra 17 perckor kívánok szép reggelt, majd kellemes délelőttöt mindazoknak, akik velünk vannak itt a 91,5-ön. Maradjatok a folytatásban is, hiszen Szabadkán és környékén már 31 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Ha nem kifejezetten szükséges, akkor maradjatok légkondicionált otthonaitokban, vagy ha nem is légkondicionált, legalábbis hűvösebb, mint amilyen a levegő hőmérséklete odakint. És ez még nem minden, mert ettől sokkal melegebb lesz a mai nap folyamán. A meteorológusok szerint ma elérhetjük akár a 38 fokot is, tehát ma a legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Aztán ettől holnap és holnap után majd kedden is még rosszabb lesz, mert közelebb leszünk a 40-hez, mint a 35-höz. Úgyhogy hát bírjuk ki valahogy sok folyadékkal, és ha csak nem muszáj, akkor ne menjünk ki. Nyár van, ezt vártuk, ezt szerettük volna, hát akkor bírjuk ki. De hogy mi vár ránk majd a folytatásban, azt Kovács Géza klímakutató el fogja mondani egész pontosan 9 óra után. Aztán arról is hallhattok majd, hogy hogyan tudunk védekezni ez ellen az extrém hőmérsékleti értékek ellen, hogyan óvjuk meg szervezetünket. Azon felül ugye, hogy sok folyadékot fogyasztunk, nyilván más praktikákat, más egészségügyi trükköket is betűnünk tudunk vetni. Erről lesz szó majd 10 óra után. Aztán 11 óra után arról is szólunk, ami még nagyon fontos a melegben, hogy a házi kedvenceinket hogyan tudjuk megóvni, mert hogy mi hűtjük magunkat, izzadunk, az rendben van, de ők sajnos csak hiperventilálni tudnak, lihegnek, így adják le a hőt, és az nagyon kevés ilyen forróságokban, tehát hogyan tudunk nekik segíteni, ez is ki fog derülni. És egészségperceink is lesznek az utolsó órában, tehát 13 órától egészségperceket hallhattok. Bőrünk védelméről lesz szó nyilván, ugye, aktuális téma, úgyhogy mindenről hallhattok. Ezen kívül elmondanám azt is, hogy ma június 27-e van, amikor a Lászlók, a Kamillák, de az Olgák is névnapot ünnepelhetnek, és nyilván sokan ünnepelnek születésnapot, akár házassági évfordulót, bármit. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel ezen a szép napon. Ez lesz tehát ma a Pannon Presszó. A felsorolt témákon kívül lesznek még közérdekű infokút és határinfo, érdekességek, programok, sok-sok jó zene. Ehhez kíván nektek jó vételt és kellemes időtöltést, Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
11: Babe, make a

0: Aktuális információk következnek a folytatásban. A benzin drágult, a dízelára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyagárak tegnap 15 órától érvényesek, mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az említett átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19-ig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehérgépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. A romlandó áruk szállításának megkönnyítése érdekében azonban szombatról vasárnapra virradó éjszaka, vagyis június 27-én 22 órától június 28-án 6 óráig nem lesz érvényben a korlátozás. Magyarországon vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben. A határrendészeti igazgatóság arra kéri a fuvarozókat és a tehergépjárművek vezetőit, hogy időben tervezzék meg útjukat, kövessék a hatóságok tájékoztatását, és számítsanak a megszokottnál nagyobb forgalomra a szerb-magyar határátkelőkön. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az orvosok mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék a napsütést, főleg a déli órákban. Ne végezzenek nehéz fizikai munkát, igyanak elég folyadékot, elsősorban vizet, és fogyasszanak könnyű ételeket. A nagy hőség a krónikus betegeket kiemelten rosszul érinti. Az orvosok emellett bőrünk védelmére is felszólítanak. Az erős sugárzás ugyanis már rövid idő alatt is súlyos bőrkárosodást okozhat.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

A folytatásban pedig egy holnapi programra hívnám fel a figyelmeteket. A programra Bajmokon kerül sor. Vasárnap 17 órától Bajmokon a hagyományos dúzsa napok és az első alkalommal megrendezett Péter Páli borudvar várja a látogatókat a Dózsa György Magyar Művelődési Központ udvarában. A rendezvény látogatóit gazdag kulturális program, bábszínház, zene, helyi fellépők, valamint vajdasági borászatok kiváló borai várják.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0663 8483 070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Panorádió. Neked szól.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
11: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Pannon Pesso. Neked szól.
1: Hát akkor mondjuk el, hogy Szabadkán és környékén már 34 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és még mindig nem értük el a legmelegebb órákat, ettől legalább 4 fokkal több lesz. Hát mi történik itt? Kérdezem a többi között Kovács Géza klímakutatót, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, egyre melegebb lesz, és kedden tetőzik a hőség, akkor lesz a rekord meleg hőmérséklet, addig viszont hát ki kell bírni ezt is, ami vár ránk a következő napokban. A hétvége az igazán forró lesz, nem sok felhőre kell számítani, általában több lesz a napsütés, és kora délután lesznek legfeljebb mutatóban kis gomoly felhők. Általában keleti, holnap már gyenge, napközben élénkülő délkeleti szélfúj. Egy anticiklon határozza meg az időjárásunkat, amelynek tartományában nagy mennyiségű meleg levegő halmozódott fel, és az erős nyári napsütés hatására rendkívül magas a hőmérséklet. Ebben nem lesz változás hétfőn sem, ugyanis akkor várhatólag tovább fokozódik a meleg. Igaz, már a légköri helyzetben változás kezdődik, ugyanis tőlünk nyugatra egy hosszan elnyúló hidegfront helyezkedik el, amelynek hatására ott már, nyugatabbra már labilis légtömegek mellett záporok, zivatarok alakulnak ki. Ez azonban egyenlőre ott marad még tőlünk nyugatabbra, de fokozatosan érkezik felénk is. Hétfőn tehát 39 fokos hőség várható, és tetőzik a hőség, mint említettük kedden, akkor akár 40 fok is lehet, amivel hát biztos, hogy aznapi rekord meg fog dőlni, mert elég ritka nálunk a 40 fok körüli hőmérséklet. Utóbbi 53 évben, úgy emlékszem, csak kétszer fordult, tehát két nap volt ez a sok-sok év között. Tehát úgy lesz, hogyha valószínűleg ez meg lesz, akkor ez az a harmadik 40 fok körüli hőmérséklet. Kedden már kicsit növekedik a felhőzet, de még mindig nincsen semmilyen számottevő változás, legalábbis a légkörben. Igaz, a légnyomás süllyed, tehát a meleg frontra érzékenyeknek mindenféleképpen oda kell figyelni. És akkor jön a szerda, fordulópont, szerdán már itt lesz felettünk a labilis légtömeg, amely idegfrontnak köszönhető, és ennek hatására változóan felhős lesz az idő. A délutáni órában megnövekednek a gomoly felhők, és heves záporok, zivatarok várhatók átmeneti szélerősödéssel. A hőmérséklet aznap még nem süllyed olyan nagyon, de 4-5 fokkal lesz idegebben, 36 fok körüli maximum várható, ami mindig meleg lesz, füllet lesz az idő. Ugyanakkor délutáni óráktól az erős délkeleti szél északnyugatira fordul, és lesznek erős széllökések is. Ezáltal északnyugat felől hűvösebb légtömegek áramlanak, úgyhogy július első napja már hoz változás, a második nap, azaz csütörtökön tovább süllyed a hőmérséklet, 28 fok lesz csak a maximum, ez már a sok éves átlag környéki hőmérséklet. Újabb esők, záporok, esetleg zivatar is lehet a délutáni órákban ismételten, viszont az élénk északnyugati szél jóval hűvösebb légtömegeket szállít felénk. Ami viszont érdekessége a következő napok időjárásának a folytatásban, tehát az, hogy nem lesz túl meleg, tehát nem tér vissza, legalább 10-ig, 11-ig nem tér vissza ez a hatalmas hőség, hanem olyan 30 fok közeli, sőt néha 30 fok alatti hőmérsékletek is lesznek. És ami nagyon fontos, az igen meleg éjszakák, illetve trópusi éjszakák lassan megszűnnek, hogy kettől kezdve már 20 fok alatti hőmérsékletek várhatók, úgyhogy ott már gyakorlatilag a hét második felében már 19-20 fokos hőmérséklet is lesznek, addig viszont a hét elején még maradnak 22-23 fokos trópus éjszakák még. Ami a statisztikát illeti a mai napra, hát szinte hihetetlen, de hát én mértem magam, nem hinném el, 1978

0: 2008-ban mindössze 10 fok volt a hőmérséklet. Itt meg kell említeni a 78-as évet, ugyanis az az évszázad, illetve hát az mérések óta leghidegebb nyár, nem csak június, az egész nyár, ugyanis egész nyáron szinte elképzelhetetlen számunkra ez, ami akkor volt. Mindössze 3 nap volt, amikor 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Tehát nem most 35 fok, hanem egyszer-kétszer volt 31 fok. Tehát rendkívüli hideg, hűvös nyár volt, kellett fűteni is már augusztus közepe táján. Egyébként, ami a legmelegebb koradéltán örekot illeti, tehát a minimális, leghűvösebb nem 78-ban volt akkor, hanem 85-ben, akkor 15 fok volt a hőmérséklet. A legmelegebb eddig, és itt úgy tűnik, hogy ez a múlté lesz, 2006-ban volt ezen a napon 35 fokkal, mivel ma legalább 1-2 fokkal több lesz, hanem 3 fokkal, úgyhogy új rekordot már jövőre, ugye a 26-os év lesz. Ez biztos megdől. Tavaly nagyon kellemesen alakult a hőmérséklet, 20 fok volt reggel is, 28 fok volt a maximum, és egy érdekesség, ami szinte hihetetlen, ugyancsak 100 évvel ezelőtt ezen a napon reggel 14, napközben mindössze 18 fokig emelkedett a hőmérő higanyszálat. Tehát nagyon hűvös volt, 3 liter eső is esett. Ami még érdekes, egy nagyobb zivatar volt 2009-ben ezen a napon, 34,8 liter csapadékkal. Többi napon nem volt, vagy többi évben nem volt jelentős. Tehát amire még szeretném megkérni a kedves hallgatókat, hogy nagyon óvatosan közlekedjenek, nagyon nagy a hőség már most, ahogy említette, és óvatosan kell menni árnyékba, napszemüveg, a fejre sapka vagy kalap, világos öltözékbe kell öltözni. Ami nagyon fontos, még vizet is kell vinni magunkkal, mert rendkívül nagy tikkasztó a meleg, és általában 12 és 5 között van a legveszélyeztetebb hely, vagy időpont. Ugyanakkor nagyon fontos azoknak, akik szív- és érrendszeri problémákban vannak, illetve légzésszervekkel küzdődők, idősek, kisgyerekek, ez a kategória a legveszélyeztetettebb. És még egy nagyon fontos, amit mindig elfelejtünk, ugyanis tisztában vagyunk mindannyian vele, hogy kint van nem 38, amit mutat a hőmérő, hanem 45 is van. Tehát jóval melegebb a hőmérséklet, mint amennyit hivatalosan ugye hallunk, azért mert az 2 méter magasságú és árnyékolt területen kell mérni, és nem beton felületen, hanem zöld felületen. És van itt még egy veszély, ugyanis amikor az ember ha 40 fokra vagy 45 fokra bemegy egy klimatizált akár üzletbe vagy üzletközpontba, bankban, vagy bármilyen olyan helységben, ahol rendkívül hideg van, 17-8 fok, az egy sok a szervezetnek. Úgyhogy én azt javaslom, aki teheti, reggel menjen. Mert ott a különbség azért nem annyian nagy. De délután viszont több mint 20-25 fokos, és ez pár másodpercen belül kell kibírni a szervezetnek, utána pedig vissza kell menni ugye a melegből, vagyis a hidegből a melegbe. Tehát kétszer kapunk sokkot, úgyhogy aki teheti, ne menjen akkor a délutáni órákban ilyen hűtött helységekben, illetve üzletközpontokban, stb.
1: Így, ahogy ön mondta, hogy akkor a délelőtti, a reggeli órákban intézzük el a bevásárlást, és minden fontos...
0: 7 óra, 8 óra az a legideálisabb, így van. Azt, még ha korábban is
1: igen. Igen, azt, hogy ez a hőhullám minek köszönhető ilyen hirtelen és ilyen tartósan, azt tudjuk-e? Tehát egy hőkupola van fölöttünk, ugye ezt hallhattuk többször, hogy ez minek köszönhető, vagy minek tudható
0: ez
1: be?
0: Ez a hőkupola, ez gyakorlatilag egy anticiklon hatására alakuló helyzet, tehát egy leszálló légmozgás van, és azért hőkupola, mert nincs légmozgás. Tehát ami ez a kis szélfúja semmit nem jelent, ennek semmilyen jelentősége nincs számunkra, és ez a hőkupola, ez valójában megindult Nyugat-Európából, tehát először Nyugat-Európában voltak 40 fokos melegek, majd ez a légtömeg, ez a hőkupola, illetve ez a hatalmas meleg légtömeg szép lassan, fokozatosan áthelyeződött keletre, úgyhogy most Európában, a nyugati partvidéken és északkeleten egészen távol, ott hűvösebb van, itt viszont az Alpoktól egészen a Kárpátok vonalatáig, tehát egész kelet, közép és dél Európában rendkívüli a hőség, és ez megmarad, mint említettem, minimum szerdáig, mert szerdán is azért még 36 fok körül, tehát gyakorlatilag csütörtöktől igazán mondhatjuk azt, hogy lehűl az idő, akkor már 30 fok alatti hőmérséklet várható. Tehát ehhez szükség van nedvesebb és hűvösebb légtömegre. Egyelőre csak úgy néz ki, hogy szerdán van a fordulópont, ott kezdődik, és akkor egy hűvösebb elviselhetőbb időszaknak nézünk elébe, amely nem lesz hűvös, még messze menőleg, de ehhez képest, amilyen volt, mi érezhetően az hűvösebb, de az átlagnak megfelelő. Ott több éves, több évtizedes átlagnak megfelelő hőmérséklet lesz.
1: És az, hogy lesz-e még a nyáron, ugye még nagyon a nyár elején járunk, hasonló hőhullám, az még korai talán, ugye, hogy erről beszélgessünk.
0: Hát úgy tűnik, hogy 15-e, legkésőbb 15-én jön egy újabb hőhullám, hogy meddig tart, az messze van. Ez kitart körülbelül olyan 12-3-áig, utána viszont újabb felmelegedés érkezik, hogy meddig tart, az már messze van nagyon, de lesz még pár hőhullám biztos.
1: Így van, biztos. Hát a jövő héten akkor folytatjuk, közelebb leszünk akkor már a válaszhoz. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, további szép napot kívánok, és ön is vigyázzon magára.
0: Köszönöm szépen.
1: Viszont
0: kívánok mindenkinek.

0: reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Nem győzik hangsúlyozni a szakemberek, hogy vigyázzunk magunkra ezekben az extrém melegekben. El fog még tartani néhány napig, ahogy az imént Kovács Géza klímakutató is elmondta. Hát nehezen viseljük el ezt a nagy forróságot még a parton is, tehát a vízparton is nehéz, hiszen nehezen tudjuk magunkat lehűteni. De vajon mit mond az orvos meteo? Erős melegfront jellegű terhelés várható a fokozódó hőség miatt a mai nap folyamán. Gyakoribb lehet a fejfájás, migrén, fáradékonyság, vérnyomás, ingadozás és a keringési panaszok jelentkezése. Kiemelten fontos a bőséges folyadékbevitel a déli órákban a tűző nap kerülése, valamint a fokozott fizikai terhelés mellőzése. Azt, hogy hogyan védekezhetünk, hogyan védhetjük meg szervezetünket orvosi szempontból az extrém hőmérsékleti értékektől, azt majd hallhatjátok a következő órában, amikor is hívjuk dr. Kassa Bálint, nyugalmazott általános orvost.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 9 óra 46 perckor határhelyzet következik. Amennyiben Magyarország felé tartanátok, akkor ami kétséges az átkelést illetően, az a királyhalom, ásott halom, ott van több mint fél óra várakozási idő, és ez a helyzet a Horgos 2, Röszke 2 átkelőnél is, a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás. Ha viszont Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor a Röszke 1, Horgos 1 átkelőnél több mint egy óra a várakozási idő. Rosszabb a helyzet a Röszke 2, Horgos 2-nél, ahol másfél órát kell vesztegelni. Ásott halom, királyhalom az átkelőnél a határfigyelő csoportok szerint legalább 70 perc a várakozás, de amennyiben a többi határátkelő valamelyikét választátok, ott jobb a helyzet, és nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Ha van infótok, az bátran küldjétek a 063-621-605-ös SMS számra.
1: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
2: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutató is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják, valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz ember keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 ezren szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, amivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mostárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinje fennsíkon több mint 1300 négyzetméteren nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légi támogatásokkal kell dolgozniuk. Az ország déli részén, Trebinje közelében egy villámcsapás okozta tüzet már sikerült megfékezni a hatóságoknak, azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van. Az előrejelzések szerint ma is, holnap 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok is várható.
0: Reklám.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.

0: Pannon Presszó. A valódi koffein terápia.
1: Túl vagyunk a 35 fokon, és mindig csak 10 óra múlt néhány perccel. Lesz ettől még melegebb is, de vajon hogyan tudjuk elviselni ezeket az extrém hőmérsékleti értékeket napközben, és éjszaka sem hűl annyira le a levegő, hogy fel tudjuk frissíteni az otthonainkat olyan szintre, hogy tudjunk nyugodtan aludni. Néhány hasznos tanácsért hívtuk dr. Kassa Bálint nyugalmazott általános orvost, akit sok szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szintén köszönöm a meghívást.
1: Hát amit egyelőre tudunk tenni, az az, hogy sok folyadékot fogyasztunk, nem megyünk ki a tűző napra, de akkor is megnehezítik ezek a hőmérsékleti értékek a mindennapjainkat, és ettől már csak az a rosszabb, hogy huzamosabb ideig fennáll ez, hogy a napi maximum értékek meghaladják a 30 fokot.
2: A helyzet a következő, hogy a szervezetünknek állandóan egy belső egyensúlyban kell, hogy legyen. Tehát ott, ha mínusz 20 fok van, vagy plusz 40, ugye amennyit várnak a napokban, akkor is a szervezetünk csak egy minimális belső ingadozást enged meg, mert a szerveink, az összes sejtünk úgy tud működni, hogy ez az állandóság megvan. Na most, ha azt vesszük, ugye, hogy mekkora erőfeszítésbe kerül a testünknek az, hogy ezt a belső milliót, ezt a belső környezetet le tudja szabályozni, el tudjuk képzelni, hogy mennyi erő kell ahhoz, ugye, hogy azon, mint ahogy az előzőben mondtam, mínusz 20-ban, meg most a 40 fokban is ezt a belső egyensúlyt meg kell tartania. Tehát az egyedüli megoldás, ami ránk vár ilyen hőségekbe, az az, hogy segítsük azt, hogy a szervezetünknek, amelynek így is nagyon nehéz megtartani ezt a belső egyensúlyt, homeosztázisnak nevezik, akkor legalább mi tovább a viselkedésünkkel, a tetteinkkel ne roncsunk ezen a helyzeten, hanem próbáljuk minél könnyebbé tenni ezeket a tevékenységeket, amiket ugye biztosítanunk kell. Na most ugye ez így vonatkozik egy fiatal egészséges szervezetre, de képzeljük el, hogy mennyi erőbe telik az, hogy egy idősebb embernél, ne adj Isten, beteg embernél, bárkinél, még ez a kifejezett erőlködés mennyi energiát vesz el. Tehát azoknak az embereknek, akik ilyen állapotban vannak, tehát korosabbak, betegebbek, bármilyen betegségtől, ugye minél súlyosabb a betegség, annál inkább. Tehát ezeknek az embereknek még nagyobb figyelmet kell fordítani azért, hogy az egészségüket akármennyi van, meg tudják őrizni, sőt, ha lehet, fejleszteni tudják.

0: muszáj kidolgoznunk mindannyiunknak egy olyan stratégiát, amivel meg tudjuk ezeket a forró napokat úszni, ugye, mert a meteorológusok is előre jelezik, hogy ezek a hőhullámok akár eltarthatnak most is, talán a jövő hét derekáig, de nincs garancia arra, hogy nem jön egy újabb, akár hosszabb és ugyanilyen nehéz körülményeket okozó hőhullám, és ez sajnos azt jósolják, vagy azt javasolják, hogy ezek megismétlődhetnek a további években is. Tehát készülnünk kell, és sajnos ez azt jelenti, hogy azok az időszakok, amikor még vártuk, hogy jön a nyár is, és jön az az gondtalanabb, és felfrissítő, és megnyugtató, és feltöltő időszak, sajnos annak úgy néz ki, hogy vége, mert ezek az időszakok nem, hogy a frissítést, az újjászületésünket támogatják, hanem még külön energiát vonnak el tőlünk. Tehát épp az egyik meteorológus mondta, hogy mikor ilyen nagy nyári napokat kell bejelenteni, akkor azt mondja, hogy rossz idő következik, annak ellenére, hogy ugye, mint láthatjuk, kis század ágra süt a nap, is forróság van. Mit tehetünk? Ugye, tehát mindenféleképpen az az egyetlen feladatunk, hogy mi alkalmazkodjunk. Ugye még Gandhi is megmondta, hogy ha nem vagy megelégedve a külvilággal, elsősorban csak magadon tudsz változtatni. Tehát a teendőnk az, hogy magunkon változtassunk, tehát tegyük meg mindent azért, hogy a szervezetünk minél könnyebben tudja átvészelni ezt az időszakot. Ez most azt jelenti, hogy ilyenkor lehetőleg ne tartózkodjunk ezen a nagyon kemény és nagyon forró napon, ami egyébként is nagyon nagy mértékben még a fiatal szervezetet is igénybe veszi, és ahogy mondtam, ugye az idősebbeket, a betegeket még inkább. Azon kívül, mivel a szervezetünk úgy tudja a belső hőmérsékletét szabályozni, hogy izzad, tehát az izzadással só és folyadék vész el, tehát akkor erre oda kell figyelnünk, hogy visszapótoljuk azt a folyadék mennyiséget, amit elveszítettünk, ugye meg az ásványi sót is, talán elsősorban a konyha sót, ugye, tehát akár ilyenkor ajánlatos ilyen különböző ásványvizeket fogyasztani, amiben ugye van só. Ugye a másik dolog pedig az, hogy ajánlatosak a gyümölcsök, a zöldségfélék, a különböző leveles zöldségek, amelyekben viszont kálium van, mert ugye a kettőt általában egyszerre veszítjük, tehát mind a kettőt vissza kell pótolnunk. De azon kívül könnyű ételeket kellene enni, ami nem okoz különösebb megterhelést az emésztőrendszernek, éppen azért, hogy van annak egyéb baja is a hőmérséklet fönntartásával, tehát a belső hőmérséklet fönntartásával, tehát még ne terheljük azzal, hogy nagyon nehéz ételeket eszünk, és azt is mostanában mind jobban ajánlják, hogy elegendő naponta akár kettőször ételt fogyasztani, étkezni, ugye azért, mert gyakorlatilag ilyenkor talán kevesebb az energiaveszteségünk, és könnyebben tudjuk a szervezetet pótolni mindazokat az anyagokat, amiket, ugye, amire szüksége van a szervezetünknek. Mit nem ajánlatos? Nem ajánlatos, ugye, ilyenkor alkoholos italokat fogyasztani, ugye azért, mert az különben is, még a hideg időben is károsan tudhatni, tehát ilyenkor még inkább ugye kitágítja az éreket, stb. Tehát egy plusz energiát von el a szervezettől. Kerülni kell a cukros üdítőitalokat, amelyekben sok a cukor, egyébként is a cukorral telített táplálékokat kerülni kell, mivel a cukor is elvonja a folyadékot, akár meggyorsítja a vizeletürítést, és gyakorlatilag tovább ronthatja a belső egyensúlyunkat, tehát az legkülönbözőbb üdítő italokat lehetőleg, sőt limonádékat is, ha lehet, inkább cukormentesen, citrommal vagy egyéb valami mással ízlés szerint lehet javítani az állagát, az ízét, de az üdítőket és a cukrot lehetőleg mindenféleképpen kerülni ajánlatos. A kávéval vagy a koffeinnal is jó körültekintően bánni, már nem azért, mint hogy koffein ellenességről van szó, de akinek a szervezete erre érzékeny, akkor a koffein javítja a vizelet elválasztást, tehát hogyha nincs meg a megfelelő folyadék utánpótlás, akkor ugye esetleg kiszáradást jöhet létre annál az embernél, aki mondjuk több koffeint vagy több kávét fogyaszt a nap folyamán, tehát ezekre oda kell figyelni. Egy másik dolog, ami szintén ilyen figyelemfelkeltő, hogy arra különösen a szülőknek kell odafigyelni, hogy a kisgyerekeknél és aztán az időseknél is, ugye persze ott már maguknak kell arra gondot viselni, csökken a szomjúság érzet. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha úgy érzi, hogy nem is szomjas, azért időnként fogyasszon folyadékot, annál is inkább, hogyha nagyon izzad, mert lehet, hogy az a szomjúság érzet nem úgy működik már nála, vagy még nála a gyerekeknél, és nehogy kiszáradás jöjjön közben létre azoknál ezeknél a korcsoportoknál. Talán ezek lennének azok a különösebben nagy jelentőségű dolgok, amire oda tudunk. Ami a lakásokat illeti, ugye biztosítani kellene, amennyire csak lehetséges, a frissítő alvást, ugye azért, mert hogyha túl melegszik a lakásunk, vagy a ház, vagy bárhol, ahol az éjszakát töltjük, abban az esetben az kompromittálja az alvás minőséget, márpedig az alvásnak óriási jelentősége van azért, mert regenerálja az egész szervezetet, tehát az, ami a nap, előző nap folyamán bármi károsodás volt, ugye bármilyen sérelem érte a sejteket, a szöveteket, azokat az alvás folyamán, különösen az alvás első fázisában a növekedési hormon helyrehozza, és felkészíti a szervezetet arra, hogy a következő nap újra fel tudja venni azokat a különböző kihívásokat, amelyek napról napra érnek bennünket. Tehát lehetőleg kiszellőztetni az éj folyamán, hogyha van légkondicionáló berendezés, akkor azzal is valahogy rásegíteni, de lényeg az, hogy valami szinten biztosítani legalább a 6-7 óra alvást, ugye ha egyszerre nem megy, akkor esetleg már ajánlják azt is, hogy nekünk is valószínűleg ezek a változások miatt át kell térnünk a mediterrán életmódra, ugye ott pedig a délutáni sziesztázás is bevett szokás, tehát hogyha nem sikerül éjjel teljesen kipihenni magunkat, valószínűleg segíteni fog a délután, ebéd utáni egy-két órás pihenő, amikor a szervezetünk felkészül az esti pihentetésre, vagy a megpihenésre. Tehát ezek lennének, ugye a ruházatot illetően, ugye mindenféleképpen a lenge, a könnyen átszellőztethető ruhákat kell előnybe részesítenünk, tehát a szűk, tapadós, műanyagból készült anyagok ilyenkor tovább rontják a hőleadásunkat, ugye, mert az izadással hőt szabadítunk föl, tehát a szervezetünk így tudja valahogy megbeállítani magának a belső állandó hőmérsékletet. Ugye ilyenkor, tehát arra oda kellene figyelni, ugye, és ugye könnyű lábbeli, könnyű ruházatot az iroda vagy a munkahelyeken, amennyire csak lehet, vagy légkondicionáló szerkezettel, vagy ventilátorral, vagy húzattal, vagy bármivel, minél elviselhetőbbé és jobban kezelhetővé tegyük azokat a helyzeteket, ahol ugye a napjainkat töltenünk szükséges.
1: Hát köszönjük szépen, doktor úr, a jó tanácsokat, megpróbáljuk őket betartani, bár ugye ebben a melegben úgy valahogy minden nehezünkre esik, de hát ez is elmúlik egyszer, és ahogy az előző órában a meteorológustól hallhattunk, a hét derekáig fog ez a hőhullám tartani, aztán jön egy kis enyhülés, és aztán várjuk a következőt. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, a jó tanácsokat, egy következő témában ismét halljuk egymást. További szép napot és kellemes hétvégét.
0: Szívesen, viszont kívánom, és mindenkinek minél könnyebben elviselhető hőséggel teli napot kívánok. Köszön. Hogy minél fájdalommentesebben tudják átvészelni ezeket a napokat.
1: Hát így legyen. Köszönjük szépen még egyszer.
0: Szívesen.
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Programajánló.
5: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 10 óra 43 perckor egy programmal érkezem, egy holnapi programról van szó. Vasárnap 19 órakor a Szabadkai Népszínházban lép színpadra 4 fiatal nemzetközi versenyeken díjazott hegedűművész. Mikica Jéftics vezényletével a Guarneri Fest nemzetközi hegedű verseny győztesei a Szabadkai Szimfonikus Zenekar kíséretében adnak koncertet. A hangverseny egyszerre kínál különleges zenei élményt a közönségnek, és értékes szakmai lehetőséget a pályájuk elején álló tehetségeknek. A szólisták Szerbiából, Észak-Macedóniából és Montenegróból érkeznek. A legfiatalabb fellépő mindössze 10 éves, ugyanakkor már számos rangos díjat kapott. A közönség 4 különböző generációhoz tartozó, mégis azonos elhivatottságú, de kivételes tehetségű hegedű művésszel ismerkedhet meg. A repertoáron Mozart, Ravel és mások művei alkotásai szerepelnek, olyan művek, amelyek virtuozitást, zenei érettséget és nagyfokú művészi kifejező erőt követelnek meg. A koncert tehát még egyszer vasárnap, azaz holnap 19 órakor lesz a Szabadkai Népszínházban.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a szerb haladó párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik be, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutatók is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják, valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Összekötötték Csácsákot és Krájevót az Adráni Preina autópálya szakasz pénteki átadásával. A Krájevó melletti Adráni és a Csácsák közelében fekvő Preina közötti útszakaszt a Morava közlekedési folyosó részeként adták át Alekszandar Vučić jelenlétében. A szerb elnök elmondta, különösen fontos mérföldkőnek tartja a két város összekapcsolását, szerinte az új szakasz gyárakat, turistákat vonz, és közelebb hozza egymáshoz a lakosokat. Az új útnak köszönhetően Belgrádból Krájevóba körülbelül 1 óra 15 perc alatt lehet majd eljutni. A tervek szerint az év végéig további 12 kilométer készül el a Morava közlekedési folyosón. Az új szakaszt ma reggel nyitották meg a forgalom előtt. Az útdíjat nem fizettették meg július 1-jéig. Megszűnt a magyar közmédia vezetőinek megbízatása, miután tegnap megjelent a média törvény módosítása a magyar közlönyben. Ezzel megszűnt a média tanács elnöke Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az átmeneti időszakban Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos irányításával biztosítják a közmédia folyamatos működését az új vezetők kinevezéséig. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelő hely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitásai közlése szerint az átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19 óráig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelő hely az eddig megszokott rendben működik.
0: Sport.
5: Futóversenyt tartanak Adán július 4-én. Az Adica 2026 szabadidős futóversenyre az Ada napja programsorozat részeként kerül sor. A szervezők célja egy olyan rendezvényt létrehozni, amely nem csak a sportról, hanem a közösségről, az egészséges életmódról és a közösen megélt élményekről is szól. A programban a 7 kilométeres főfutam mellett 3 kilométeres élményfutam és ingyenes gyermekfutamok is szerepelnek. A nevezési díj 1500 dinár, illetve 1000 dinár. A gyermekfutamokon való részvétel ingyenes. A főfutam útvonala az Adica Sport és Rekreációs Központ környékén vezet végig, érinti a hétvégi telepet, a kempinget, a strandot és a Tiszapartot is. Nevezni ma délig lehet a trka.rs oldalon.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környéken jelenleg 35 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés.
0: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Itt a Pannon Rádió.

0: van Nompresszó? Neked szól.
1: Azt a mai műsorban elmondtuk, hogy egész szerdáig ki fog tartani ez a hőhullám. Elmondtuk azt is, hogy mi emberek hogyan tudunk védekezni a meleg ellen napközben, hogyan tudunk védekezni éjszaka. De arról még nem beszéltünk, és egy valóban fontos téma, hogy hogyan tudjuk megvédeni házi kedvenceinket a kánikulában, hiszen ugye ők izzadni nem tudnak, lihegéssel próbálják magukat hűteni, hiperventilálnak tulajdonképpen, ami ilyenkor kevésnek bizonyul. Szakértőt kérdezek, akit mindig ilyenkor felhívunk, dr. Baki Gorán állatorvos a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, hát akkor segítsünk a gazdiknak, hogy hogyan hűthetjük le a házi kedvenceket.
2: Igen, természetesen, de tudja, üdvözlök mindenkit, önöket is, a tisztelt hallgatókat. Úgyhogy segíteni fogunk, de először is a kedvenceinknek, a gazdik csak ottan egyszerűen segítenek nekik, ugye? Hát nagyon-nagyon-nagyon melegek vannak, azt mindenki észreveheti, úgyhogy először is azt nézzük, hogy többször is napközben friss vizet adjunk az állatainknak. Egyáltalán ne vezessük őket kisétáltatni, mikor ilyen meleg van, hanem csak korán, reggel és késő este. Az mellette nagyon fontos, hogy karban tartsák a bundájukat, az azt jelenti, nem kell jelenteni, hogy rögtön, hogy azt őket le kell, ugye mindjárt, hogy lenyírni lehet bunda, mert vannak rövid szőrűek, vannak hosszú szőrűek, csak az a fontos, hogy a szőrzetet kifésüljük, megmossuk, kifésüljük, és akkor az egyszerűen ilyen hő, szóval védi a nagy melegtől, izolálja valamennyire, és úgy kell vigyázni a kutyákra, szóval a szőrüket, meg a macskákat főleg, a hosszú szőrüket tessék kifésülni, hogy az ugyan szép legyen, hogy ugyan olyan, legyen összecsomósodva, még mindez, az nagyon fontos. Az mellette még, hogyha valami véletlenül box van nekik, ugye ki vannak téve az udvarba, úgy nézzük, hogy a boxot, amikor tesszük, építsük, legyen valamilyen árnyék. Az udvarba kutyáknak bírunk egy helyen többször naponta vízzel lelocsolni a földet, úgyhogy akkor az hideg lesz, és egyszerűen az állat elbír menni oda lefeküdni a hűvös földre, és az hűteni fogja. Máskülönben tegnap észrevettem az én macskáim, amikor bementek, mindjárt az előszobába kiterültek a csempére. A csempe hideg, és ottan lefekszenek, hűtik magukat, igen. Az mellette figyelnünk kell az zenivalóra, akármilyen meleg is van, kínáljuk őket, kutyákat kétszer naponta legalább, a kisebb kutyákat, vagyis a kölyköket háromszor naponta, ha nem eszik meg, ne pánikoljunk, a nagy melegek miatt lehet, hogy nem fognak annyit enni. A macskákat többször, mert a macskát többször kevesebbet esznek. Ugyanazt figyeljük, hogy milyen nagy hőségben a vizes, vagyis úgymondván a tápot, ami tasakos, meg a táp, ami a konzervből van, azt ne hagyjuk kint azért, mert vonza a legyeket, beköpik a legyek, szóval nagyon gyorsan romlandó is, még a legyek is, aztat lebírják a tojásokat a tojni, úgyhogy azért lerakni a tojásokat, arra is nagyon figyeljünk. Ugye a kutyákat, amit meg szoktuk nyírni, az most ideális idő erre, mert mindig ajánlatos is volt május-júniusban lenyírni a kutyákat, hogy őszig a szőrük megnőjön. Na most ezt arra gondolok először is, ugye a pulikra, de a többi kutyákra is. A pulikra azért, mert ők kint vannak többet az udvarban, de hát ugye kedvenc tartott az ölebek, amelyek bent vannak a lakásban, azokat többször is szokták vinni nyírni évente. Az mellette még nagyon-nagyon fontos az is, hogyha lássuk, hogy nagyon melegre van a kutyának meg minden, akkor egyszerűen bírjuk picikét vízzel lelocsolni a fejét, meg a mancsait bírjuk vizes megizetni, mert ahogy ugye párolog a víz, akkor ők úgy hűtik magukat. Amit illeti a fürdetés, azt lehet, de véletlenül se hideg vízbe, mert a hideg vízbe, ha beletesszük, meg is ijed a kutya, és máskülönben még összehúzza a vérereket a bőrbe, és úgy vérkeringés zavart bír okozni, úgyhogy langyos vízzel muszáj fürdetni a kutyákat. A fürdetés az aznak számít,

0: hogy a kutyákat vagy a macskákat samponnal, kutya macska samponnal vízzel megfürdessük, és jó, lemossuk aztán. Ha minden nap a kutya például menjünk sétálni, belemegy a vízbe, vagy adunk neki egy ilyen, akár ilyen nagyobb labort, vagy plastikaedényt megtöltjük vízzel, és a kutyák bele szoktak állni, mert így hűtik magukat, az nem számít fürdetésnek, szóval a fürdetés csak, ahogyha megvizezzük, sima víz az nem fürdetés, de ilyen melegben azt is bírjuk alkalmazni.
1: Mi az, amit ne csináljunk semmi esetre sem? Tehát amit logikusnak tartanánk, de ne csináljuk, mert esetleg árthatunk a kutyusnak vagy a cicusnak?
0: Először is ilyen nagy melegben ne vezessük ki őket, hagyjuk, hogy bent legyenek hidegben, még árnyékban, és véletlenül se ne jussunk eszébe, hogy a kutyát majd futhassuk biciklire. Szóval nekünk más bicikli, amikor ugye hajtsuk a biciklit, de viszont a kutyának az nagyon-nagyon-nagyon megterhelés, főleg ebbe a nagy melegekbe, főleg, hogyha olyan a kutya, hogy a szőrzetes sötét, mert az még jobban vonza a meleget, úgyhogy véletlenül se nincsen biciklizés a kutyákkal, és úgymond van olyan 9-től 4 óráig délután ne vezessük őket sétáltatni, maradjanak bent.
1: Amennyiben azt tapasztalnánk, hogy a kutyus esetleg hőgutát kapott, elsősorban hogyan vesszük észre, vagy ugye nyilván megváltozik a viselkedése, és mit tehetünk, míg nem juttatjuk el orvoshoz?
0: Nézze, abban bírjuk csinálni, hogyha nagyon liheg, egyszerűen lehet látni a pupillányt, hogy ki vannak tágóval, hogy nagyon liheg, és ez lassan veszíti az eszméletét, de mindjárt meg kell vizezni, de azt is langyos vízzel, a fejét, meg a mancsait, bírjuk a testét, de langyos vízzel, esetleg bírjuk hideg vízzel leáztatni a törölközőket, és azzal a kutyát ráteríteni, vagy a macskára ráteríteni, és úgy hűteni őket, és akkor minél gyorsabban elvinni az állatorvoshoz. De az a fontos, hogy egész idő alatt hűtsük őket, és ami másik nagyon fontos dolog, véletlenül se hagyjuk, se 2-3 percre, 5 percre se a kutyákat a kocsiba, macskát ne hagyjuk a kocsiba, mert tudjuk, hogy néhány perc múlva sokszor rására fölbír menni ugye a hőmérséklet a kocsiba, ott, amikor 30-35 fok van, néhány perc múlva a kocsiba már 50 fok is lehet, és az halálos lehet rá. Máskülönben nagyon-nagyon vigyázzanak, főleg most már eléggé modernek, meg sokan tartanak, ugye kopasz szőrű kutyákat, vagyis szőrtelen kutyákat, amit kopasz kutyáknak szokták hívni, még most már vannak a Sphinx Devonrex macskák, azoknak is ugye nincsen szőre, úgyhogy ilyen melegekben őket véletlenül se nem szabad kint hagyni, mert a naptól égési sebeket fognak kapni.
1: Hát azt hiszem, hogy minden fontos információt megkaptunk a doktor úrtól, már nem marad más hátra, mint vigyázzunk magunkra ezekben a nagy hőségekben, és természetesen házi kedvenceinkre is. Köszönjük szépen, doktor úr, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szívesen, én mindig üdvözlök mindenkit, és szép nyarat kívánok.
1: Köszönjük mindenkit szépen.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a hét napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Egy közérdekű információ következzen a folytatásban a jó szándéka embereknek. Ma, azaz június 27-én Szerbia szerte ismét megszervezésre kerül a Kreni Nahrani Indulj Etes elnevezésű akció. Több mint 60 helyszínen fogadják az adományokat eledel formájában a gazdátlan kutyák és macskák számára, hogy segítsenek azoknak az embereknek, akik nap mint nap gondoskodnak róluk, és akiknek minden egyes nap küzdelem a mentett állatok etetése, gyógyítása és megóvása. Legutóbb összesen 53 helyszínen több mint 8 tonna eledelt és egyéb adományt gyűjtöttek össze az aktivisták. Ennek köszönhetően rengeteg gazdátlan kutyus és cicus jutott élelemhez, az értük felelősséget vállaló gondozók pedig rendkívül fontos támogatást kaptak. Sajnos a gazdátlan állatok száma még mindig hatalmas, ezért az ilyen akciók elengedhetetlenek. Ha megteheted, látogass el a legközelebbi gyűjtőpontra, és vigyél magaddal, amit tudsz. Valakinek ez csak egy konzerv vagy egy zsák táp, egy állatnak viszont több napot jelent éhezés nélkül. Amire a legnagyobb szükség van, száraz és nedves eledel kutyáknak és macskáknak, pelenka kölyök kutyáknak és fogyatékkal élő kutyáknak, bolha kullancs és paraziták elleni szerek, fekhelyek, takarók. Szabadkán két helyen is gyűjtik az aktivisták az adományokat. A Titomarsal sugárút 15-ös szám alatt ott várják a jószándékú polgárokat, valamint a harcosok sorakozója lakótelepen a játszótérnél 17 és 20 óra között mindkét helyszínen.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Egy holnapi magyar kanizsai programra hívom fel a figyelmeteket. Június 28-án vasárnap ünneplik a helyi közösség napját Magyar Kanizsán. A program 17 órakor kezdődik a helyi közösség épületén lévő emléktábla megkoszorúzásával, majd 17:30-kor a Dobó Tihamér képtárban megnyitják a Határvonalak című kiállítást. A díszülést, amelyen ünnepi műsor keretében átadják a helyi közösség elismeréseit, 18 órától tartják, és ugyancsak 18 órakor kerül sor a tiszaparti strandon megrendezett programokra, ahol egyebek között animátorok, vidám játékok és arcfestés várja a legkisebbeket. 18 és 20 óra között lesz lehetőség arra, hogy a 10 és 15 év közötti gyermekek ingyenesen kipróbálják a padelpályát, amelyen 9 éves kortól, emellett 9 éves kortól a szappot is. A tiszaparti medencében pedig bármely korosztály ingyenesen fürdőzhet a program 21 órakor kezdődő Full Jovi koncerttel záródik.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Monika. A híradó témáiból: rekkenő a hőség, továbbra is meleg lesz térségünkben. Fokozott tűzveszély ebben az időszakban. A rendkívüli hőség ellenére is megtartják a belgrádi kormánypárti nagygyűlést. És a venezuelai földrengés, egyre kisebb eséllyel találnak túlélőket a romok alatt. Mondom a részleteket. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az orvosok mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék a napsütést, főleg a déli órákban, ne végezzenek nehéz fizikai munkát, igyanak elég folyadékot, elsősorban vizet, és fogyasszanak könnyű ételeket. A nagy hőség a krónikus betegeket kiemelten rosszul érintheti. Az orvosok emellett bőrünk védelmére is felszólítanak, az erős sugárzás ugyanis már rövid idő alatt is súlyos bőrkárosodást okozhat. Kutyameleg van Vajdaságban, a nyári hőség nem csak bennünket, hanem házi kedvenceinket is megviseli. A forró aszfalt, a tikkasztó levegő és a perzselő napsütés ilyenkor különösen megterheli az állatokat, ezért a gazdiknak most még nagyobb odafigyelésre van szükségünk. Riportunkban annak jártunk utána, mit tehetünk azért, hogy megelőzzük a legveszélyesebb állapotot, a hőgutát. Mecserik Anita összeállítása.
2: Felszabadultan szaladta körbe Kópi az egyik szabadkai parkot. Gazdája, kolléganünk Orosz Ildikó a napi sétáltatást végezte. Víz nélkül azonban soha nem indulnak útnak, különösen a nyári kánikulában.
3: Amikor itt a nyár, akkor mindenképpen a kora reggeli órákban és este felé, tehát a késő délutáni órákban este felé sétálunk, tehát erre próbálok odafigyelni. Ha nem lehet, akkor meg nagyon keressük az árnyékos helyeket, és mindig van nálam víz, hogyha szomjas a kutya, akkor legyen mihez nyúlnom. Egyébként meg mind a kettőnknek melegünk van, úgyhogy behúzódunk a hűvös lakásba, és így próbáljuk túlélni a nyári napokat.
2: A nyári beton az erős napsütésben akár 50-60 Celsius fokra is felmelegedhet, ami égési sérüléseket, hólyagokat és bőrkárosodást okozhat az állatok mancsán. A kutyasétáltatást ezért a kora reggeli és a késő esti órákra érdemes időzíteni, amikor a levegő és az aszfalt már lehűlt. Horváth Betty.
4: Nagyon sokszor a kutyusoknak a tappancsa megég. Tehát főleg, hogyha kisebb kutyusról van szó, illetve akik lakásban laknak, őnekik nagyon gyorsan megtörténhet az, hogy akár egy fél órás vagy egy 20 perces séta alatt is megég a tappancsuk. A másik, amit a nyári időszakban szoktunk másképp csinálni, az az, hogy naponta legalább 4-szer szoktam friss vizet, szobahőmérsékletű vizet szoktam a kutyusnak kitenni, mivel a túl hideg víz sem jó.
2: A leggyakoribb, ugyanakkor legveszélyesebb következmény a hőguta, amely gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha a szervezet nem képes leadni a felgyülemlett hőt. A kutyák például nem tudnak izzadni, ezért főként lihegéssel hűtik magukat, ami extrém melegben sokszor nem elég a megfelelő hőleadáshoz. Dr. Hegedűs József, állatorvos.
5: A kutyákról lévén szó, ők izzadni nem tudnak. A tappancsaikon van néhány verejték mirigy. Ilyenkor észrevehetjük, hogy vizes nyomokat hagynak maguk után a száraz aszfalton vagy betonon, de máshol nincsenek verejték mirigyeik. Ők a lihegéssel hűtik magukat. Tehát intenzíven lihegnek, kiöltik a nyelvüket, és így hűtik magukat. Tehát ez a szapora légzés, a nyelv kiöltése, esetleg nyáladzás, ezek az első jelei annak, hogy túlmelegedett az állat, és hogy valamit tennünk kell, hogy ezt az állapotot enyhítsük.
2: Érdekesség például, hogy az elefántok hatalmas füleik mozgatásával segítik a testük hűtését, míg sok emlős, például a macska, a bundájára kent nyálpárolgatásával csökkenti a hőterhelést. A madarak gyakran lihegéssel és szárnyaik enyhe széttárásával adják le a felesleges hőt. A juhok pedig nagyobb csapatokba tömörülnek, és így próbálnak árnyékot, védelmet találni a tűző nap elől.
1: A nyári melegben a száraz növényzet és a szél együttesen jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kockázatát, amelyek nem csak jelentős anyagi károkat okozhatnak, hanem emberekre, állatokra és a természetre is komoly veszélyt jelentenek. A tűz nem ismer határokat, ezért a felelősségteljes magatartás ezekben a napokban minden eddiginél fontosabb, hangsúlyozzák a szakemberek. Annus Beatrix riportja.
0: Egyetlen felelőtlen mozdulat is tüzet okozhat, ami jelentős anyagi károkkal járhat, sőt, emberéleteket is veszélyeztethet, hangsúlyozta Juhász Vilmos, tűzvédelmi szakember.
6: Hogyha az erdőkről beszélünk, hogy azok a kijelölt helyeken, vagy egy biztonságos helyeken tegyük ezt meg, és tartsuk be ezeket a szabályokat, amit szintén többször már hangsúlyoztam ki, hogy ha megyünk az autóba, akkor ne legyen az a szokás, hogy akár egy cigaretta csikket kidobunk az ablakon, és akkor nem hiszik az emberek, de ettől is tud tűz keletkezni. Meg ha nyílt lángot használunk, akkor tisztítjuk meg azt a helyet, meg hogyha szél fúj, ügyelünk arra, hogy ezt a parazsat a szél el tudja vinni, hogy körülkerítsük, hogy valami, hogy ne tudja a parazsat elvinni, és esetleg tüzet okozza.
0: A tűzvédelmi szabályok megszegése ráadásul pénzbírsággal is járhat, magánszemélyek akár 10 000, míg jogi személyek 300 000 dináros büntetésre is számíthatnak, figyelmeztetett Srdjan Banjanin, a szabadkai tűzoltó és mentőzászlóalj parancsnok helyettese. Amennyiben a lakosok tüzet észlelnek, kötelező értesíteni a tűzoltó és mentőegységet a 193-as telefonszámon. Ha biztonságosan meg tudják kezdeni a tűzoltását, akkor elkezdhetik, de a tűzoltók azt tanácsolják, hogy először mindenképp hívják őket, hogy mi már úton legyünk. Ha sikerül eloltaniuk, akkor eloltják, ha nem, mi mindenképpen kiérkezünk és eloltjuk a tüzet. A lángokat legkönnyebb a kezdeti szakaszban megfékezni, amikor még kicsik, és még nem terjedtek át nagy területre. Ilyenkor még a legkevesebb ráfordítással, oltóeszközzel, technikai felszereléssel és emberi erővel is el lehet végezni az oltást, amennyiben azonban a tűz nagyobb méreteket ölt, akkor további egységeket kell bevonni az oltásba. Az illetékesek szerint a tüzek nagy része emberi gondatlanság következménye. A tűz gyorsan pusztít, a természet azonban rendkívül lassan gyógyul. Egyetlen felelőtlen mozdulat következményei pedig akár 100 évig is láthatók maradhatnak az erdőkben.
1: A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutatók is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Összekötötték Csácsákot és Krájevót az Adráni-Prejina autópálya szakasz tegnapi átadásával. A Krájevó melletti Adráni és a Csácsák közelében fekvő Prejina közötti útszakaszt a Morava közlekedési folyosó részeként adták át Alekszandar Vučić jelenlétében. A szerb elnök elmondta, különösen fontos mérföldkőnek tartja a két város összekapcsolását. Szerinte az új szakasz gyárakat, turistákat vonz, és közelebb hozza egymáshoz a lakosokat. Az új útnak köszönhetően Belgrádból Krájevóba körülbelül 1 óra 15 perc alatt lehet eljutni. A tervek szerint az év végéig további 12 kilométer készül el a Morava közlekedési folyosó. Az új szakaszt ma reggel 9 órakor nyitották meg a forgalom előtt, az útdíjat nem fizettetik meg július 1-ig.
2: Ez a legszélesebb autópálya, 30 méter széles, míg az autópályák általában 28 méteresek. Ezáltal pedig még nagyobb biztonságot nyújt a közlekedők számára. Teljesen digitalizált, az egész szakaszon 5G hálózat biztosított, tehát Csácsáktól Krájevóig. Nagyon örülök, ezt senki sem kérte, senki nem is álmodott arról, hogy autópályát építsünk Krájevóig. Erről még csak nem is beszéltek. Volt, hogy Csácsákig emlegették az autópályát, de soha semmit nem csináltak, nem dolgoztak rajta. De Krájevóról még csak nem is beszéltek, így hát ez történelembé vált.
1: Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz embert keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, tegnap délután több mint 50 ezeren szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, mivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. A pontos idő 12 óra 12 perc.
7: Időjárás.
8: Vörös riasztást adott ki a hőség miatt a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak.
7: Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Gyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

És akkor a határhelyzet következzen ismételten. Horgos 2, Röszke 2, 60 perc. A várakozási idő a határfigyelő csoportok szerint. Kelebia Tompa több mint 20 perc, és ugyanez a helyzet a Horgos 1, Röszke 1 átkelőnél is. A többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Amennyiben Magyarországról jönnétek hozzánk, a Röszke 2 átkelőt a legjobb lenne elkerülni, mert ott több mint másfél órát kell várakoznotok. A Röszke 1, Horgos 1-en 60 perc a várakozási idő, tehát ott is több mint egy órát kell várakozni. Ásotthalom, Királyhalom, ezen az átkelő helyen fél óra a várakozási idő, de a többi határátkelő helyen simán és rövid idő alatt át lehet jutni. Várunk benneteket szeretettel, és mi is megyünk hozzátok, hiszen nincs hosszú várakozási idő a határokon, ahol pedig van, azokat a határokat kerüljétek el, és jó utat kívánunk mindenkinek!

0: bye.
1: A Panna Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: És még egyszer elmondom a felhívást, abban bízva, hogy minél többen vesztek majd részt az akcióban. Ma, azaz június 27-én Szerbia szerte ismét megszervezésre kerül a Kreni Nahrani Indulj Etes elnevezésű akció így Szabadkán is. Ha megteheted, látogass el a hozzád közelebb álló gyűjtőpontra, és vigyél magaddal, amit tudsz valakinek, ez csak egy konzerv vagy egy zsák táp, egy állatnak viszont több napot jelent éhezés nélkül. Amire az aktivistáknak a legnagyobb szüksége van, a száraz és nedves eledel kutyáknak és macskáknak, pelenka kölyök kutyáknak és fogyatékkal élő kutyáknak, bolha kullancs és paraziták elleni szerek, fekhelyek, takarók. A két gyűjtőpont Szabadkán a Tito-Marsall Sugár út 15-ös szám alatt várja jó szándékú polgárokat, valamint a harcosok sorakozója a lakótelepen a játszótérnél 17 és 20 óra között. Egy nyelmes cselekedettel jobbá teheted, és jobbá teheted mások életét, és az adománygyűjtés a gazdátlan kutyusok és cicosok részére, tehát még egyszer elmondom a címet, Tito-Marsall Sugár út 15, valamint a játszótérnél a harcosok sorakozója a lakótelepen. Mindkét helyszínen 17 és 20 óra között várnak titeket, ami azt jelenti, hogy akkor már annyira nem lesz meleg. Tehát egy zsák, kutya vagy cicatáppal érkezzetek meg, és boldoggá tesztek egy-egy szőrös tappancsot. Köszönjük szépen, hogyha részt vesztek az akcióval.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: megye. Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mostárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinje fensíkon több mint 1300 négyzetméteren nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légi támogatással kell dolgozniuk. Az ország déli részén, Trebinje közelében egy villámcsapás okozta tüzet már sikerült megfékezni. A hatóságok azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényen este Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonalra vonatkozó iratok titkosításának feloldását, közölte Vitézi Dávid, magyar közlekedési és beruházási miniszter. Emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszer még tesztelés alatt áll. A tárcavezető előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével, mivel a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett a vonat befolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon, írta a Gongtaoval tartott találkozója kapcsán Vitézi. Megszűnt a magyar közmédia vezetőjének megbízatása, miután tegnap megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. Ezzel megszűnt a média tanácselnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorja Janita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az átmeneti időszakban Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos irányításával biztosítják a közmédia folyamatos működését az új vezető kinevezéséig.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. Ma is holnap 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul.

0: A Pannon Press Suit támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
5: A takarékos melegségért.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
8: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
11: Bomax.
1: Programajánló.
12: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
3: Média támogató a Pannon RTV.
13: Panorádió. Neked szól.

pass your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. A szombati Pannon Presszó utolsó órájában egy új rovattal jelentkezünk egészségpercek címmel. Alkalmanként közérdekű egészségügyi témákat dolgozunk fel, és így lesz ez ma is, amikor egy aktuális témával, bőrünk védelmével foglalkozunk. A napfény ugye imádni való, de lássuk be a vízparti szellő és a kellemes meleg mögött veszélyes UV-sugarak leselkednek ránk. Hogyan előzhetjük meg a korai ráncokat? Milyen tévhitek élnek még mindig a köztudatban a faktorszámokkal kapcsolatban? A többi között erről beszélget dr. Lassinger Laura bőrgyógyásszal a mai egészségpercekben Szlacki Csilla egy zeneszámot követően.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A folytatásban bőrünk védelméről lesz szó, ugyanis sokan hajlamosak vagyunk elintézni a napvédelmet azzal, hogy bedobunk egy naptejet a strandtáskába, és nem figyelünk a részletekre. Vajon helyesen használjuk-e a fényvédőket a hétköznapokban, s mi a teendő, ha már megtörtént a baj? Hogy ne a tévhitekre és a házi praktikákra hagyatkozzunk, itt van velem a stúdióban dr. Lassinger Laura bőrgyógyász, akivel alaposan körbejárjuk a nyári bőrápolás legfontosabb kérdéseit. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Üdvözöllek téged is, és kedves hallgatóinkat!
2: Miért igényel a bőrünk teljesen másfajta törődés nyáron, mint az év többi szakaszában?
3: Amit nagyon fontos tudnunk, hogy a nyári időszakban a napnak sokkal erősebb a hatása, az UV-sugárzás intenzitása sokkal nagyobb, és ez már évtizedek óta visszamenőleg ez így működik, annyi, hogy fokozódott a naperősség, a légszennyeződés véget, a megsérült ózonréteg véget, ami azt jelenti, hogy a megszokott nyári periódusokban, sőt már tavasszal, illetve koranyáron is nagyon sok mennyiségű UV-sugárzás és más sugárzás ér a föld felszínére, és hogyha mi kint tartózkodunk, fedetlen testrészeket nagyobb mértékben ér. Ezért szeretném kiemelni, kihangsúlyozni, hogy a napi szinten bejelentendő UV-indexnek a jelentősége, vagy kísérése miért fontos, hogy tulajdonképpen az UV index az egy olyan mértékegység, ami bennünket arról tájékoztat, hogy a nap erőssége milyen károsodásokat okozhat, és hogy mennyire kell védekeznünk. Ami azt jelenti, hogy már egy 5-ös határértéken fölül védelemre van szükség, tehát nem lehet csak kimenni fényvédő nélkül, minden védő öltözék nélkül, főleg akkor, hogyha huzamosabb idejét tartózkodunk a napon. Tehát egy olyan dolog, ami az első sorban fontosnak tartok, hogy a napon való tartózkodás minden élőlény formájára létfontosságú. Tehát nem szeretnék olyasmit mondani, hogy a nap valami legkárosabb, ami velünk történhet, nem. A nap az élet forrása, viszont abban az időszakokban, amikor túl intenzív, akkor problémát okozhat, és bőrkárosodást idézhet elő. Ezért a megfelelő fényvédők és védőkező intézkedések jelentősek, hogy megátoljuk, megakadályozzuk a bőr idő előtti öregedését, későbbiek során pedig a bőrdaganatok kialakulását, tehát ez az egész egy olyan folyamat, amit megelőzhetünk, és ezért tartom fontosnak, hogy értesíteni, informálni érdemes szakmai alapon az általános populációt, hogy hogyan legyenek felkészülve az intenzív napsugárzásra most, amikor nyár van. Tehát az első sorban, amikor valaki azt mondja, hogy csak elsétál reggel 10 és 11 között a piacra bevásárolni. Ma már 11 körül olyan magas UV-index van, hogy ha fényvédő nélkül, vagy kalap nélkül, vagy hosszú ujjú nélkül,

0: nélkül több mint 10 vagy 15 percet sétás a napos utcán, egyszerűen arcpirosodás jelentkezhet, sőt a magas hőmérsékletek miatt dehidratáció, tehát ez egy olyan folyamat, ami egyáltalában egy alarmszisztémba kelteti a szervezetet, ezért a fényvédők használata, vannak nagyon egyszerű spray vizenyős formában ráfújja, 10-20 perce mielőtt kimegy a napra, fedetlen testrészekre, főleg egy hosszújú, sűrűbb szövésű ing, szélesebb karimájú kalap, esetleg valaki a mici sapkát, ugyanúgy a fényvédő vonatkoztatható a napszemű megviselésére is. Tehát ez egy rutinszerű dologgá kell, hogy váljon. Már elkezdődött egy sokkal intenzívebb hőhullám, amikor már reggel 8, illetve 9-kor érződik, hogy sokkal intenzívebb a nap.
1: Milyen bőrkárosodást okozhat az UV-sugárzás?
0: Tehát az UV-sugárzás az első részen, tehát a bőr felmelegedését okozza, másrészt stimulálja a bőrben levő pigmentsejteknek a működését, amelyek azért termelik a pigmentet, hogy megvédjék a sejtmagot. Ez tehát egy védekező mechanizmusa, ami azt jelenti, hogy valaki, aki jobban barnul, jobb a védőkező mechanizmusa, akinek kevesebb a pigmentje, ezt nehezebben tudja elérni, és napig is fog beállni. És ezért, amit tudnunk kell, hogy az első a napig is, az akut napkárosodás, ami későbbiek során, különösen a nőknél, de persze a férfiaknál is megjelenthet, akik sokáig tartózkodnak kint az intenzív napon, vagy a munkájuk véget, vagy a sport véget, vagy egyáltalán az olyan szokásaiknál fogva, tehát a bőr idő előtti öregedése, úgy mondják öregségi foltok, de ezt úgy is mondható, hogy napokozta, vagy napfoltok kialakulását favorizálja, évtizedek után pedig a bőr száraz, ráncosabb, egyes részeken megkeményedhetett, reaktív egyenlőtlenségek jelennek meg az arcon, kapilláris tágulatokat okozhat. A másik pedig, ami még rosszabb, hogy a sejtmag károsodása egy onkogénézist idéz elő, ami azt jelenti, hogy rosszindulatú bőrdaganok kialakulását favorizálja. A rosszindulatú bőrdaganatok közé is tartozik a hámsejtés, illetve a pigmentes sejtes bőrdaganat, tehát mind a kettőre káros hatással van a túlzott mértékű UV-sugárzás. Az egyik csoportban tehát a szpinaceluláris vagy bazalcelluláris karcinom, a másik pedig a közismert fekete daganat, vagyis a melanoma tartozik. Ami azt jelenti, hogy a fényvédő használata hosszú távon, azokban a napszakokban, amikor a napsugárzás túlerős, és azokban az évszakokban, amikor túlerős, vagy amikor magaslati viszonyok miatt, például egy hegytetőn sokkal intenzívebb a nap, használjunk fényvédőt, és a fedetlen testrészeket okvetlenül kenjük be, a fedett testrészeket is javasolt, különösen, hogyha tengeren vagyunk, mert azért valamennyi UV-sugárzás áthatol azokon az ingeken és kendőkön is keresztül.
1: Valóban létezik 100%-os védelem, vagy van különbség a 30-es faktor és az 50-es között?
0: 100%-os védelem úgy felvinni egy fényvédő faktort, ami egy vastag filmet okoz tetőtől talpig, képez tetőtől talpig, azt valami szinten, tehát a fizika szabályai szerint sem nem igazán kivitelezhető, amiről tudnunk kell, hogy a különböző típusú anyagú, tehát vegyi vagy fizikai összetételű fényvédők mennyire és mennyivel tudják ugye egymást felülmúlni. Tehát a lényeg az, hogy mi most már majdnem, hogy szinte mindig az 50-es, illetve 50 plusz fényvédő faktort javasoljuk. Azok, amelyek szabvány szerint vannak összeállítva, be vannak vizsgálva. Ezt mindig nagyon utána kell nézni, hogy medicinai, kozmetikai, vagy csak nem biztos, hogy az, ami rá van írva, az úgy van. Tehát nagyon meg kell válogatni a termékcsaládot. Szintén nagyon fontos, hogy a felvitele, tehát 10-20 perce mielőtt kimegyünk, egy fluid nagyon könnyen felszívódik. Ezeket javaslom nyárra, az arcra, dekoltázsra, esetleg a készfejre, ez most különösen a nőkre vonatkozik, de ugyanez vonatkozik a férfiakra is, akik például fél napot az autóban vannak, vezetnek, ugyanúgy érheti napégés őket, tehát az arc, a nyak, dekoltás, illetve a feltlen testrészeket, valamelyik a kormányon van, ugyanúgy szükséges bekenni. A lényeg az, hogy igen, valami szinten mi azt a legkárosabb mennyiségű UV-sugárzást le tudjuk védeni, hogyha ügyesen felkeljük a napfényt, kerüljük a legerősebb izzó napon való akaratlagos tartózkodást, tehát nem muszáj délbe teniszezni, lehet este is teniszezni, a munkára muszáj reggel menni, reggel feltesszük a fényvédőt, szélesebb karimájú kalapot, micis csapkát, vagy vannak már különböző dizájn, ez már ízlés kérdése, tehát megoldható, hogy a kocsiból 5 perc a munkahely, akkor is, tehát viszont fél órát jött valaki a napos oldalon, fényvédőt javasolt felvinni.
1: Mennyi fényvédőt kell valójában felkennünk az arcunkra és a testünkre ahhoz, hogy azt a védelmet kapjuk, ami a flakonra van írva?
0: Ami a legfontosabb, a homogén felvétele. Ezt nem tudod te milligramokba kifejezni, mert nem ugyanakkor a mennyiségű milligram megy abból a kis krémből egy 2 éves gyerekre, vagy egy, nem tudom, nagyobb, termetesebb, magas férfira. Szóval, tehát már eleve nem tudunk sablonszerűen beszélgetni erről, viszont a fényvédőt, amikor felvisszük, homogénan, egyenletesen, nem túl vastag rétegbe, pont annyira, amennyire egy klasszikus ápolókrémet vagy testápolót viszünk fel. Tehát oda kell figyelni, hogy bizonyos részek ne maradjanak ki a lapockánál, vagy a fül ne maradjon ki, ami nagyon fontos. Nagyon gyakran megkérdezik, hogy is az ajakkal mi van. Az ajakra léteznek külön fajta, tehát olyan stick formájában, viszont nem tartom hibának, hogyha a klasszikus fényvédő az ajakra is rákerül, de mondom, leggyakrabban a fülcimpát szokták kihagyni, ez egy érdekes megfigyelésem.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Lassinger Laurával, bőrgyógyásszal, de addig is hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Lassinger Laurával, bőrgyógyásszal. Témánk a nyári bőrápolás és fényvédők használata, és engem az érdekelne, hogy a nyári szezon előtt vagy után érdemesebb elmenni az éves anyajágy szűrésre. Mire kell figyelnünk, milyen változás az, amivel azonnal orvoshoz kell fordulni?
1: Nagyon jó kérdés. Akkor, amikor a test, illetve a bőr nem kap stimulációt az UV-sugárzás által a téli hónapokban, akkor tudom valójában legreálisabban minden fotóexpozíció nélkül az egész testfelületet megvizsgálni. Van olyan eset is, hogy valaki eljön a szezon előtt, megvizsgáljuk, és hogyha valami gyanús, persze lelkére kötöm, magas fényvédőfaktor, ne a legnagyobb napra menjen, ha muszáj, meg most már egyáltalán nem divat az akaratlagos naposztatás, hogy kifeküdjön valaki 3 óra hosszára, szóval az nem is tudom, hogy valaki ezt el is bírná egy 40-50 fokon, most betonon vagy homokon viselni, szóval ez is egy dolog. És a szezon után viszont egy bizonyos időt úgy javasolom, hogy azért elmúljon, mert akkor az olyan pigmentsejtes elváltozások, mint például a lentigók, vagy szeplők, vagy valami, sokkal nagyobb aktivitással vannak, mert ugye nem csak a bőr más részén, hanem azok a kis szemölcsök, anyajegyek, napfoltok is intenzívebbé válnak. És akkor lehet, hogy nem kapok egy teljesen precíz klinikai képet, mert most le van barnulva teljes mértékben, és utána az a barnulás követően most mindegyik lehet, hogy egy kicsit sötétebb színt fog produkálni, úgyhogy elvileg azt szeretem, hogy a napozás után, mikor már elmúlik az a bronzos szín, ha csak persze nem sürgős, és valamit észrevesz az ember, az most a kivétel. Most már rutinról beszélünk, hogy mikor javasolt. Tehát mindenféleképp a szezon előtt javasolt, vagy pedig pár hónappal a szezon után, abban az esetben, ha nincs valami urgens, vagyis sürgős revízióra szükség, tehát hogy valami hirtelen megnőtt, begyulladt, kivérzett, akkor természetesen ez erre nem vonatkozik.
0: A gyerekek bőre sokkal érzékenyebb, rájuk milyen szabályok vonatkoznak, és hány éves kortól szabad egyáltalán napra vinni őket?
1: Az utóbbi szakmai fórum alapján, tehát a 6 hónapos korig olyan gyenge a védekező mechanizmusa a bőrnek, a gyereknek, tehát őneki az adaptáció még nem fejeződött be, hogy mondjuk, hogy valaki nyári gyerek, például júni-júliusban, az nem igazán kell a direkt napra, főleg a legelősebb napra kivéni. Általában javasoljuk, hogy a kis pelenkát tenni fel a babakocsira, vagy csak akkor, amikor már lemegy a nap. Tehát a D-vitamin szintézis, meg az összes többi fontos, tehát a cirkadiális ritmus beállítása, a mitokondriális funkció, ami a gyereknek ugyanúgy fontos, mint egy felnőttnek, ez náluk nagyon-nagyon érzékeny, mert a termoregulációjuk sincs beállítva, ezért könnyebben felmelegednek, és azért is nem is szokták ilyen nagyon melegbe a gyerekeket kivinni. Ugyanúgy nem jó, hogyha 18 fokos klíma alatt tartsák, tehát megvan egy optimális hőmérséklet, mondjuk egy gyerekgyógyász erről még jobban ki tud bontakozni, de a lényeg az, hogy 6 hónapos kor után akkor már vannak fényvédők is, holott írja a csomagoláson, amit nagyon diszkutabb is a 0-6-ig, tehát elsősorban még véletlenül sem alkalmazható vegyi alapú, tehát vannak vegyi és fizikai fényvédők. A fizikai fényvédők alkalmazhatók csak a gyerekeknél kis mennyiségbe a fedetlen testrészeken, de mondom, most igyekezni kellene, hogy nem a legerősebb napba, vagyis tényleg óvni a nap átmegy mindenféleképpen azon a védőrétegeken, besüt a teraszra, besüt a szobába, stb. De a direkt napról beszélek, tehát, hogy most egy kis csecsemőt kirakni és velünk a strandra, azt mondjuk rá nem javaslom. Tehát amikor, mondom, 6 hónapos kor után, amikor, ha a gyerekgyógyász is úgy látja fejlődéséhez képest, akkor vannak külön előállított fényvédők, amelyek a papáknak valók. Általában azt javasolom, tehát gyógyszertárba azok az 50-es faktorok, oxidos tartalmúak, amelyeket alkalmazhatnak, de az csak tényleg későbbi kor, amikor a gyerek már elkezd szaladgálni, akkor már mehet a fényvédő, lehet az úsztatás, medencék, az egy másik dolog.
0: A bőr nem felejt, tartja a mondás, hányszor szabad leégni egy életben, anélkül, hogy komolyabb következményei lennének?
1: Egyszer sem. Azért, mert nem tudjuk, hogy mikor éget le, melyik momentumba, tehát hogyha valakinek megvan rá a hajlama, egyetlen napégés is, egy komolyabb napégés is okozhat későbbiek során egy károsodást. Tehát itt nem az, hogy most háromszor leégtem, van, aki 50-ször leégik. Tehát most ez egy reális dolog, hogy a rosszindulatú bőrdaganok kialakulása nem kizárólag a napégéshez és az UV-sugarakhoz kötődik. Mert abban az esetben sokkal több ember éget le, mint akinek van rosszindulatú bőrdaganata. Nem mindegy, hogy hány éves embert vizsgálunk, tehát nem mindegy, hogy most valakinél 40 éves korba, vagy van, akinél 80 éves korba. Tehát itt nagyon sok környező faktor közben játszik, tehát a hajlam mellett és a nap mellett vannak táplálkozási, illetve életmód stílusok, amelyek ki tudnak hatni generálisan úgy, mint kívül, úgy belül a bizonyos folyamatokra, és egyensúlyba tartani. Ahogy felborul az egyensúly, meg tud jelenni akár egy autoimmunbetegség, akár egy rosszindulatú daganat. Az UV-sugárzás túlzott mértékben csak egy faktor a sok közül, és persze a napégés nem egy olyan dolog, ami jó, ezt amennyire lehet kerülni. Napégésnek számít az is, hogyha valakinek az egyik karja 50-ször leég, még vezeti a kocsit.
0: Léteznek olyan ételek, vitaminok vagy antioxidánsok, amik belülről támogatják a bőrünk védekező képességét a nappal szemben?
1: Abszolút, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Valamikor egy egyszerű táplálkozással, mert sokkal több jó minőségű nyomelem, illetve sokkal nagyobb, magasabb tartalmú, minőséges gyümölcs, zöldségféle, stb. Volt elérhető. Ma már egy más világot élünk, és ez szerintem mindenki tisztában van vele. A biotermelés sem tud valóban biotermelés lenni, hogyha neked szennyezett a víz, szennyezett a levegő. Tehát egyszerűen itt szükség van a hozzáadott, illetve táplálék kiegészítőkre, hogy azokat az antioxidáns hatásait nem csak a táplálékból, amely ebben szegény, hanem koncentrált nagyobb mennyiségben be tudjuk vinni. Az antioxidánsok közül, amelyeket a legjobban favorizálok és kedvelek, és úgy gondolom, hogy a bőrre jelentős hatással van, az, amit javasolni szoktam, különösen nyáron, akinek nyárallergiája van, vagy érzékenyebb a bőre, vagy nem barnul, vagy leég, vagy stb. A betakarotént, a koenzim Q10-et, amely egy nagyon-nagyon jó, tehát a C-vitamin az egy dolog, azt mindenki ismeri. De ezek egy kicsit speciebb kategóriák, valamint az omega-3, amelynek egy védő funkciója van hosszú távon, szárazbőrre egyaránt, meg minden egyéb más folyamatoknak, különösen a száraz hámlással járó bőr dermatózisoknál szoktam javasolni. Tehát mondjuk ez az én triászom, amivel a pácienseknek, vagy azoknak, akik tanácsot kérnek tőlem, meg szoktam említeni, hogy érdemes felváltva fogyasztani őket.
0: S végezettől mi az az egy legfontosabb tanács, amit mindenképpen szeretnél, ha a hallgatók megjegyeznének a mai beszélgetésből?
1: Tehát, amit nagyon fontosnak tartom, hogy vásároljunk egy a saját igényeinek megfelelő formában egy jó minőségű fényvédőt, amikor továbbkint vagyunk a napon, különösen a fedetlen testrészekre, mert szükséges minden nap elgyár az ember dolgozni, feladatai vannak, ki kell, hogy menjen. Ne legyünk renyhék, hanem vigyük fel azt az arcunkra, dekoltázsunkra, karjainkra. Különösen a hölgypopuláció szokott utána hozzám jönni, panaszkodni, hogy hát itt megjelentek a foltok, akkor itt megjelent ez, itt egy kicsit összerántosodott, itt mit lehet csinálni. Nagyon sokat lehet tenni, tehát az idő előtti bőröregedés érdekében, tehát a pigmentfoltok kialakulásában, tehát most nem csak a bőrrák kialakulásáról beszélünk, hanem egy kicsit olyan dolgon, esztetikai szempontból is vigyük fel. Ő valamennyire még hidratálnak is ezek a fluidok. A fluidokat azért szeretem, mert az nem annyira ragacsos, nem lesz fehér a bőröm tőle, tehát normálisan tudok közlekedni az emberek között. Persze, hogyha valamilyen kirándulásra megyünk, vagy ott, ahol úgy várjuk, hogy sokkal nagyobb UV-index, sokkal melegebb lesz, akkor lehet, hogy többször fel kell vinni, vagy sűrűbb textúrájú fényvédőt használni.
0: Így van, tehát napozni tudatosan kell, és figyeljünk oda, hogy mely órákban tervezünk kimenni a napra. Dr. Lassinger Laurának nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és hogy válaszolt a kérdéseimre.
1: Nagyon szívesen, köszönöm meghívásodat.
2: Ez volt az Egészségpercek.
3: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
2: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannonpresszóban.

0: A Szombati Pannon Presszó végéhez értünk, ha tehetitek, a folytatásban is maradjatok itt a 91,5-ön, ahol kitűnő zeneszámokkal szórakoztatjuk a hallgatókat. Hétfőn is lesz Presszó, amikor majd Rúzsa Edina számít figyelmetekre. További kellemes délutánt és szép hétvégét kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni. Sziasztok!
1: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Több millió dinár értékben lopott ékszereket egy szobafestő egy idős szabadkai asszonytól. A helyi rendőrség munkatársai intenzív nyomozás eredményeként derítették fel egy súlyos lopás körülményeit, és őrizetbe vették az 1983-as születésű szabadkai BV-t. A gyanú szerint a férfi Szabadkán, miközben egy 72 éves nőházát festette, 11,5 millió dinár értékű ékszert tulajdonított el. A rendőrség az ellopott ékszerek egy részét megtalálta a gyanúsítottnál, és azokat visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. BV-t 48 órás őrizetbe helyezték, ezt követően büntető feljelentéssel együtt a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják. Bács Gyula falván hálaadó ünnepi szentmisét tartottak a magyarok nagyasszonya római katolikus templom külső homlokzatának felújítása alkalmából. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke úgy fogalmazott Facebook oldalán: Bács Gyula falva története az újrakezdés története. Egykor bánáti magyar családok találtak itt új otthonra a telecskai dombok hátán. Ma pedig a mi feladatunk megerősíteni azokat a bástyákat, amelyek közösséget tartanak meg. Ezért támogatta a Magyar Nemzeti Tanács a templom megújítását 2024-ben és 2025-ben összesen 3,3 millió dinárral. A megújult templom ma azt üzeni, ahol van hit, összefogás és munka, ott a közösség látható eredményeket tud felmutatni, írja bejegyzésében a politikus. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonalra vonatkozó iratok titkosításának feloldását, közölte Vitézi Dávid, magyar közlekedési és beruházási miniszter. Emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszer még tesztelés alatt áll. A tárcavezető előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével, mivel a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett a vonat befolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon, írta a Gong Tao-val tartott találkozója kapcsán Vitézi.
0: Sport.
5: Harmadik helyen végzett gerelyhajításban Világos Adrianna a 76. Boris Hadzsekovic emlékversenyen Zágrában. A szerb válogatott atlétája első kísérletére 60,04 méter dobott, ami végül elegendőnek bizonyult a dobogós helyezéshez. Emellett még két 59 méter feletti dobása is volt, így tovább folytatta kiegyensúlyozott szereplését az idei szezonban. Kiemelkedően szerepelt Luka Boskovics is, aki távolugrásban egyéni csúcsot jelentő 8 méter 23 centiméteres ugrással ezüstérmet szerzett. Ivana Spanovic is remek teljesítményt nyújtott. Hármas ugrásban 14 méter 25 centiméterrel negyedik lett, ami pályafutása legjobb szabadtéri eredménye ebben a számban.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, a következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Még holnap is 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig már helyenként 39-40 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
0: Reklám.
6: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ismét régi pompájában fogadja a híveket és a látogatókat a bácsgyulafalvi magyarok nagyasszony a római katolikus templom. Ez alkalomból ünnepi szentmisét tartottak. A templom felújítását összesen 3,3 millió dinárral támogatta a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt két évben. A beruházásnak köszönhetően felújították az épület homlokzatát. Az 1898-ban épült templom a település egyik legjelentősebb szakrális és közösségi épülete. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Martakosz úgy értékelte, hogy Szerbia fontos lépést tett az Európai Uniós tagság felé, azzal, hogy kijavította a parlamentben elfogadott igazságügyi törvényeket. Az Európai Uniós bővítési biztos tegnap este az X-en azt írta, ez a lépés hozzájárul a bizalom helyreállításához. Hozzátette. Ana Brnabicsel, a szerb parlament elnökével Szerbia EU felé vezető útjának következő lépéseiről tárgyalt. Ezek közé tartozik a választási reform előmozdítása átlátható és inkluzív módon, a médiaszabadság megerősítése, valamint az EU kül- és biztonságpolitikájához való erőteljesebb igazodás. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a szerb haladó párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényen este Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Több millió dinár értékben lopott ékszereket egy szobafestő egy idős szabadkai asszonytól. A helyi rendőrség munkatársai intenzív nyomozás eredményeként derítették fel egy súlyos lopás körülményeit, és őrizetbe vették az 1983-as születésű szabadkai BV-t. A gyanú szerint a férfi Szabadkán, miközben egy 72 éves nőházát festette, 11,5 millió dinár értékű ékszer tulajdonított el. A rendőrség az ellopott ékszerek egy részét megtalálta a gyanúsítottnál, és azokat visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Bévét 48 órás őrizetbe helyezték, ezt követően büntető feljelentéssel együtt a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják.
5: Sport.
8: Novák Djokovic hétfőn várhatóan 18 óra körül játssza első mérkőzését az idei Wimbledon teniszbajnokságon. A szerb teniszező ellenfele a kínai Yu Jinping lesz. A központi pálya programját 14 óra 30 perckor Miomir Kecmanovic és a címvédő Jannik Sinner mérkőzése nyitja meg. Majd a nap második mérkőzésén a női mezőny egyetlen szerb résztvevője, Teodora Kostovic, a világ első Arina Sabalenka ellen játszik. Djokovic találkozója lesz a nap harmadik mérkőzése.
5: Időjárás.
8: A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, holnap is még 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21 fok körül alakul. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés.
2: A 91,5 MHz-en. Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Híradó.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a híradó témáiból. Rekordokat döntögető kánikulával ér véget a június. Ismét régi pompájában a Bász Gyula falvi magyarok nagyasszonya templom. A rendkívüli hőség ellenére is megtartják a belgrádi kormánypárti nagygyűlést. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Venezuelai földrengés, egyre kisebb eséllyel találnak túlélőket a romok alatt. Mondom a részleteket. Rekordokat döntögető kánikulával ér véget a június, az utolsó 4 napban akár 40 Celsius fokos hőség is elérheti a Vajdaságot. A meteorológusok szerint szerdáig vörös riasztás marad érvényben, akkor egy zivatar átmeneti felfrissülést hoz a térségbe. Balázs Zita riportja.
12: Már délelőtt 10 órakor 30 fokot mutatott a hőmérő Szabadkán és környékén. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz a helyzet. A napokban 38-39 fokos csúcshőmérsékletre kell számítani. Hétfőn a 40 fokos meleg sem kizárt. A legtöbben a hűvösben menekülnek a kánikula elől. Palatinus István.
13: Nem bírom sehogy se elviselni, mert lakásban lakok. A klímát, hiába van klíma, nem bírom használni az imer árt, és akkor már reggel korán kiszoktam ide jönni, elbújok a hűvösbe, hogy valahogy túléljem ezt a meleget. És alig várom már, hogy jöjjön a felfrissülés, hogy majd Tehát ez elviselhetetlen, ez nem lehet kibírni.
12: Palicson népszerű program a sétahajózás is. A kánikulára való tekintettel csak este 7 és 10 óra között közlekedik a katamarán. A tó körbehajózására 2 állandó 4 lábú utas társaságában van lehetőség, akik a hűvösben élvezik a hajó ringatását. Az út ára 600 dinár. A gyerekek féláron, még a nyugdíjasok 200 dináros kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatást. Az utazáshoz előzetes bejelentkezés nem szükséges. Zlatko Matić, hajós kapitány.
0: Csak
12: jöjjenek el, ennyi a lényeg. Olyan ez, mint a tengeren. A kis hajó a női strand mellől indul, amikor összegyűlik 3-4 ember, már indulunk is. A hajóút fél óráig tart, ez egy kellemes körút. Közben fújdogál a szellő, ami hűsít. Ahogy önök is láthatják, a vízen nagyon kellemes és komfortos az idő. A tópartján fagyizók és kávézók sokasága várja a hűsölni vágyókat. Iszlám Üzeiri már 50 éve üzemeltet fagyizót a tóparton. Elmondása szerint egyre kevesebb a fürdőző, de akik mégis kilátogatnak, szívesen fogyasztanak fagylaltot vagy valamilyen hűsítő italt. Egy gombot 100 dinárba kerül, még 2 deci limonádéért 150 dinárt kell fizetni. Szomorú, hogy egy ekkora tónál nincsenek fürdőzők. Vannak, akik fürdenek. Tudom, már évek óta tilos, csak kevesen teszik. Akik idejönnek, mit vásárolnak önöknél? Nálunk főleg fagylaltot vesznek, a kávézókban pedig sört isznek, és így tovább. Melyik a legnépszerűbb fagylalt? Melyik íz? Nálunk azt mondanám, mindegyik finom. Az előrejelzések szerint a hőség szerdáig, azaz július 1-ig kitart, amikor egy vihar éri el térségünket, és a hőmérséklet akár 10 fokkal is visszaesett. Az előttünk álló 4 napos kánikula idején a szakemberek fokozott folyadékbevitelre figyelmeztetnek, és arra kérik az embereket, hogy lehetőség szerint a legtöbb időt hűvös helyen töltsék.
11: A rendkívüli hőhullám Európa számos országában okoz komoly problémákat. A hétvégén több városban is rekord közeli vagy rekordot döntő hőmérsékleteket mértek, ezért számos korlátozást vezettek be. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladja a 40 fokot a kontinensen. A szakértők szerint az extrém értékeket egy Európa felett lévő hőkupola okozza. Halász Zoltán összefoglalója.
4: Horvátországban narancssárga riasztás van érvényben, a hatóságok pedig az extrém hőség miatt a turistákat is fokozott óvatosságra figyelmeztetik. Párizsban betiltották a közterületi alkoholfogyasztást, és a városi Pride felvonulást is elhalasztották a tikkasztó hőség miatt. Az Eiffel torony a megszokottnál korábban zár, miközben a városban közel 39 Celsius fokot mértek. Sokan a parkokban vagy a csatornák közelében próbálnak felfrissülni. A hatóságok ugyanakkor óvatosságra figyelmeztetnek, miután egy férfi életét vesztette fürdőzés közben a Saint Martin csatornában. Franciaország több megyéjében továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Németországban is kitart a forróság. Saarbrückenben 41,3 Celsius fokot mértek, ami minden idők legmagasabb hivatalosan rögzített németországi hőmérséklete. A meteorológusok szerint ezt az értéket akár meg is haladhatják. Az Egyesült Királyságban szintén rekord dőlt meg. Pénteken mérték a valaha feljegyzett legmelegebb júniusi napot. Anglia több térségében továbbra is hőségriasztás van érvényben. Spanyolországban sem enyhül az időjárás. Több helyen 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, és az előrejelzések szerint a jövő hét elején is a megszokottnál jóval melegebb idő várható. A szakértők szerint egy a kontinens felett lévő hőkupola okozza az extrém időjárási értékeket.
11: Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mosztárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinje fensíkon több mint 1300 négyzetméteren nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légi támogatással kell dolgozniuk. Az ország déli részén Trebinje közelében egy villámcsapás okozta tüzet már sikerült megfékezni, a hatóságok azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Ismét régi pompájában fogadja a híveket és a látogatókat a bázsgyulafalvi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét tartottak ma a felújított épületben. A templom megújulását a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 2 év során összesen 3,3 millió dinárral támogatta. A beruházásnak köszönhetően megújult az épület külső homlokzata és új festést kapott a templom. Mecseri Anita riportja.
0: A Bácsi Gyula falvi magyarok nagyasszonya római katolikus templom 1898-ban épült, és a telecskei dombok hátán fekvő település egyik legjelentősebb szakrális és közösségi épülete. Az idő múlásával az épület külső homlokzata jelentősen leromlott, ezért időszerűvé vált a teljes homlokzat felújítása és a templom külső falainak újrafestése. Hajdú László, plébános.
10: Itt egy önálló plébános volt, főtisztelendő pásztor Árpád atya személyében, és tulajdonképpen ő, aki elkezdi ennek a templom épületének a felújítását, megérkezésemkor már csak a déli oldal maradt. És ez az, amivel, vagy ezzel fejeződött be a külső homlokzat.
0: A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt céljai közé tartozik a vajdasági templomok megőrzése és felújítása. Ennek jegyében 2024-ben 800 ezer dinárral, 2025-ben pedig további 2,5 millió dinárral támogatta Bácsi Gyula falvi templom felújítását. A helyi templom nem csak a hitélet központja, hanem a közösség egyik legfontosabb összetartó ereje is. A település életében mindig meghatározó szerepet töltött be, hiszen a falu szinte a templom köré épült. Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
14: Maga a falu is 1873-ban jött létre a telecskai dombok tetején, és Hódegyházáról és Szajánból érkeztek ide a telepesek, akik akkor a hatalmas 1872-es árvíz következtében elveszítették házaikat, otthonaikat, termésüket, és egy új világot kerestek, és egy új települést hoztak létre, amely a maga rendezettségeivel, saktáblaszerű telepített utcáival, vagy kialakított utcáival egy olyan otthont teremtett meg, amely mind a mai napig fennáll.
0: Ahol van hit, összetartás és munka, ott jövő is van. Erről tesz tanúbizonyságot a Bácsi Gyula falvi közösség, hangsúlyozta a szentmisét követően dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
15: Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Nemzeti Tanácsnak, amely az elmúlt 2 évben 3,3 millió dinárral támogatta a homlokzatnak a felújítását, de Zomborváros is nagy mértékben hozzájárult, hogy Magyarország kormánya is ezeknek a munkálatoknak a kivitelezéséhez. A telecskai Bácsi Gyula falvi hívek igazán méltó körülmények között vehetnek részt a szentmiséken, olyan a templom, mint újkorában volt, gyönyörű, és egy összetartó közösségnek a benyomását tették a helyiek, hiszen összefogás és munka nélkül nincsenek eredmények sem.
0: A templom ugyan megújult, azonban a fejlesztések itt még nem érnek véget. A jövőben további beruházásokat is terveznek, amelyek között szerepel a sekrestye átalakítása, a templom klimatizálása, valamint több egyéb korszerűsítési munkálat megvalósítása is.
11: A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutatók is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják, valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Martakos úgy értékelte, hogy Szerbia fontos lépést tett az Európai Uniós tagság felé azzal, hogy kijavította a parlamentben elfogadott igazságügyi törvényeket. Az Európai Uniós bővítési biztos tegnap este az X-en azt írta, ez a lépés hozzájárul a bizalom helyreállításához. Hozzátette, Ana Brnabicjal, a szerb parlament elnökével Szerbia EU felé vezető útjának következő lépéseiről tárgyalt. Ezek közé tartozik a választási reform előmozdítása, átlátható és inkluzív módon, a média szabadság megerősítése, valamint az EU kül- és biztonságpolitikájához való erőteljesebb igazodás. Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térség és sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket. 3360-an megsérültek, és még mindig több száz embert keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 000-en szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erőségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, mivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. A pontos idő 16 óra 13 perc.
16: Időjárás.
17: Vörös riasztást adott ki a hőség miatt a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik. Akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak.
18: Ez a Pannorádió.
19: Reklám.
20: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
21: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
20: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
21: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Hegyezd a füled,
3: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Hanno Rádió.
4: A te hangod.
2: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.

0: 21.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében. Fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvény sorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ismét régi pompájában fogadja a híveket és a látogatókat a bács-gyulafalvi magyarok nagyasszony a római katolikus templom. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét tartottak ma a felújított épületben. A templom 1898-ban épült, és a telecskai dombok hátán fekvő település egyik legjelentősebb szakrális és közösségi épülete. Az idő múlásával az épület külső homlokzata jelentősen leromlott, ezért időszerűvé vált a teljes homlokzat felújítása és a templom külső falainak újrafestése. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Márta Kos úgy értékelte, hogy Szerbia fontos lépést tett az Európai Uniós tagság felé azzal, hogy kijavította a parlamentben elfogadott igazságügyi törvényeket. Az Európai Uniós bővítési biztos tegnap este az X-en azt írta, hogy ez a lépés hozzájárul a bizalom helyreállításához. Hozzátette Ana Brnabicjal a szerb parlament elnökével, Szerbia EU felé vezető útjának következő lépéseiről tárgyalt. Ezek közé tartozik a választási reform előmozdítása, átlátható és inkluzív módon, a médiaszabadság megerősítése, valamint az EU kül- és biztonságpolitikájához való erőteljesebb igazodás. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonalra vonatkozó iratok titkosításának feloldását, közölte Vitézi Dávid magyar közlekedési és beruházási miniszter. Emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonatbefolyásoló rendszer még tesztelés alatt áll. A tárcavezető előző nap találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével, mivel a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van.
3: Panorádió, a te hangod.
4: Éjjel, nappal, 91,5.
5: A zene, pannon te.

Popcorn és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: za sutra, možda sada i nikada više.
1: I rezdo ritmušt, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.